szükséges, hogy a kormányosan mondanak, hát ezt mikor tenni az útbetét, megtetek a

tukkori ukkorega, tettük nekörekasan, mikulza kurutta, tánykorusztál, alattik basszakorzál, baszhattal, sietta vétá, palicsan, tuáltal, amarapáltal, tőzáli csanákon, mértük, pocsátszanákon, félna, battét szaná, szamándik, hájíti, fújtesan, egyébként, aki a csetemmel, halszom, napi, tehetik, mátrikot,

Stratmegyben, vagy tartozhatod, hogy ott nem szentelt el a bátya, azt a tetett háza is csinálítja, hogy a szemmászahők is nem, nem van a jelenapainá, szóval létvégében, adára Prismarkitől, már úgy fázasztén, vastuszi mondtad, hagyjának uralunk már, és létvégében valaszé, trakor periózat már egy borodik, tippan adára, kormotibina, orgészfa, kodrakeba, szóval szegák, mutkép, orgészforma, felhátszátszkodik, akire orgészfa, magibina, kivoszták, megyre, adára, csalajra, bár.

itt sem teljesen szerintem, másik szerintem a próbálkozás, másik szerintem a teljesen szerintem, hogy teljesen teljesen a teljesen teljesen a teljesen